Kaktus. Sommer. Kaktus, Sommer. So, Sommer. Kaktus. Kaktus. Hallenbad.